Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány. A Paksi Atomerőmű a Duna-Szent Benedek települések között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi Atomerőműnél. A tegnap meghozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben meggúnyolódott Toroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Mátének a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Jelenleg is tart a Hungarikum program részeként hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, a legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Dombormű avatással és díjátadóval ért véget az 54. tokai írótábor. A háromnapos rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az áronapon a Milleniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humán tudományok jeles képviselőinek. Végül az időjárásról, jelenleg 9 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-20 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késveste általában 14-18 fok valószínű, nagy tavaink 26 fokosak, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazz zenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Kvartett koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 2,80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Hangsúlyozták, hogy jogilag meghatározott körökről van szó, és céljuk nem a megbélyegzést, hanem a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvény módosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P plusz R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújulnak a zöld felületek, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg az éjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűz ütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában Ufában több repülőteret töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán drón támadások. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Az időjárásról országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késveste 14-18 fok valószínű. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Golden Green.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életem, hanem én születtem bele a zenébe. Ugye zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat. Jó a zenei memória, megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is. Tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, munkatársam Weisz Gábor nevében is a mai adás szerkesztőjét, Fenlegi Lénárdot hallják. Több eseménysorozatról esik szó a mai adásunkban bővebben. Rögtön a műsor elején átadom a szót Weisz Gábornak, az első interjút ő készítette.
3: Augusztus 13-a és 15-e között a Budapest Jazz Club rendezi a Malomvölgy Fesztivált, méghozzá Lovas községben, ez a Balaton felvidéken van. Kereti Kristóffal beszélgetünk, a BJC munkatársával, a szervezőjével. Kristóf, szerintem először beszélj egy kicsit a helyről, mert én úgy gondolom, hogy sokan nem ismerik ezt a festői községet.
4: Igen, ez egy eldugott kis gyöngyszem ez a falu a Balaton felvidéken. Egész pontosan van egy olyan kifejezés, ez számomra is új volt, hogy Balatoni Riviera, amelyben különböző községek tartoznak, Alsóörs, Felsőörs, és még ott a környéken körülbelül 2-3-4 település, köztük Lovas. Nagyon közel van ebből talán kiderült Alsóörs, tehát szinte sétatávra van a Balaton, viszont maga a helyszín, a Márfiház és az ahhoz tartozó tele rész, gyönyörű, erdős, fákkal körülvett rét, mindez a sétpataknak a partján található, úgyhogy még a nagy nyári melegben is egy kifejezetten hűvös, árnyas helyszínt lehet ide elképzelni, illetve ilyen a helyszín, és ide várjuk a közönséget.
3: Most minden nap este 7:30-től 3 koncert lesz, de mielőtt ezekről beszélünk, még én azon lepődtem meg, hogy matiné koncertek is lesznek, úgyhogy kezdjük szerintem ezekkel.
4: Ugye a matiné koncertek azok nem feltétlenül kifejezetten gyerekeknek szólnak, hanem inkább talán a gyerekes családosoknak, akik valamilyen okfolytán este nem tudnak eljönni, de érdeklődnek a jazz zene iránt. A Márfiháztól körülbelül 500 méterre található a Lovas kikötő nevű helyszín, és itt lesznek 11 órától szóló, duó produkciók egy-másfél órás időtartamban. Ez lényegében egy szatellit rendezvénye ennek a fesztiválnak, természetesen szervesen kapcsolódik a programhoz, van is átfedés a fellépők és az itt szereplők között, és hát egy picit talán mutatja azt, hogy majd jövőre vagy azután már szeretnénk adott esetben picit nagyobban gondolkodni.
3: És akkor térjünk rá az esti nagy koncertekre, 7:30-től 2 óránként, tehát 3 koncert lesz.
4: Nem titok, hogy a Jazz Club legnépszerűbb és nálunk gyakran fellépő formációi közül válogattunk, természetesen a teljesség igénye nélkül, úgyhogy még bőven marad a BJC-hez köthető zenekarok közül majd jövőre és a következő fesztiválokra is. Augusztus 13-án csütörtökön a méltán népszerű brazil latin zenét játszó Cafuné lép fel, ráadásul teljes felszerelésben, tehát 7 taggal, énekesnőkkel, úgyhogy ezt nagyon várjuk, szerintem ez egy izgalmas nyitókoncert lesz, csak úgy, mint az őket követő Sárik Péter trió, akik ezúttal a Bartók repertoárral érkeznek, én biztos vagyok benne, hogy a hallgatók ezt, hát már csak a névkedvéért is így belegondolva, de hogy egyébként is ismerik, hiszen ez egy nagyon népszerű formációja, ahol nem nehéz kitalálni, hogy a Sárik Péter trió Bartók műveit értelmezi újra, természetesen jazzes köntösbe. És őket követi a Balázs József trió, minden este lesz egy ilyen harmadik késő esti koncert, ez reményeink szerint adott esetben majd átfordulhat akár egy-egy jam sessionbe is. A repertoár ez mindenképpen a BJC és jam sessionök világát, hangulatát fogja idézni. Pénteken 14-én a koncerteket Szirtes Edina, Mókus és Nagy Jancsa dúója kezdi. Én azt gondolom, hogy őket sem kell bemutatni. Ők egy kicsit úgy a világzene, a jazz, az improvizatív zene és a saját dallamviláguk ötvezetét képviselik, tehát egy elég sajátos zenei világuk van, de a legjobb értelemben. Őket követi Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint dúója, talán a legismertebb, legnépszerűbb fellépők egyike a headlinerek közül, és ezt a napot is majd egy jam session zárja a Radics József triójával. 15-én szombaton pedig a Manu Swinget megszólaltató Pankasztik játszik, majd egy nagyon vidám, dinamikus, pörgős repertoárral érkeznek, csak úgy, mint az őket követő elzavalja a Frokando formáció, aminek szintén igen beszédes neve van, szintén latin jazzről van szó, és a sort majd Balázs Elemérik triója zárja 15-én szombaton.
3: És akkor a szokásos kérdés a beszélgetésünk végén, hogy kivel csináljunk kedvet a hallgatóknak.
4: Egy vadonatúj szerzeménnyel, Elza Vájétól, hamarosan megjelenő Promessa levezéről a Retazon című számot hallgassuk meg.
2: Augusztus 13-a és 15-e között lesz tehát a Malomvölgy Fesztivál Lovason. Keleti Kristóf beszélt a sorozatról, most pedig következzen Elza Vájé újdonsága.

0: A mai magyar jazzzene szinte minden árnyalatát felvonultatja a Zempléni Fesztivál nagy hagyományú ingyenes programsorozata a Borterasz. Itt kiváló produkciókat hallhat a közönség. Erről számol be nekünk Cipernowski Kornél, a Borterasz házigazdája. Mire érdemes figyelni, mikortól kezdődnek a programok? Van-e változás a tavalyi évhez képest? Kérlek, hogy számolj be ezekről.
1: Igen, a kérdésedre ugye több szempontból is válaszolnom kell. 14-én indul a fesztivál, tehát pénteken, és összesen 10 napot vesz igénybe a teljes fesztivál, tehát az Zempléni Fesztivál alatt zajlik a jazz a Borterászon. Én ezt a 10 napot igyekeztem úgy állítani össze, hogy egyrészt mindenkinek valamit, másrészt valakinek mindent. Hát ez a valaki, ez a jazzmozaik hallgatója, aki már tájékozott a magyar jazz különböző újdonságai, érdekességei felől, és másra is kíváncsi, mint amit már ismer. Mert biztos, hogy tudok a jazz rajongóknak is meglepetést okozni, de nem a jazz rajongó az elsődleges közönség, hiszen ez egy általános, főleg zenei, klasszikus zenei, színházi és irodalmi fesztivál, ahol színes programok vannak. Nota bene, ezen kívül is van jazz. De most foglalkozunk ugye a Borterasszal először.
0: Köszönöm szépen, hogy lesz premier, különleges hangszer. Kérlek szépen, hogy mondd el, hogy hány órától kezdődnek a programok, és hány a Borteraszon milyen lehetőség van zenét hallgatni?
1: Minimum este 9-től, maximum 10-től. Azért van ez így a jazz koncertek kezdetét illetően, mert a közelben több nagy koncert van, ezen azt kell érteni, hogy szimfonikus zenekari közreműködőkkel zajlanak a fesztivál, tehát a Zempléni Fesztivál Sárospataki eseményei, és a mi színpadunk az nem messze van a Sárospataki vártól, úgyhogy amikor ott van, vagy a Bodrogparti vízikapuban van koncert, akkor ezek zavarnák egymást, tehát mi vagy 9-kor, vagy 10-kor kezdünk, ahogy a többiek úgymond befejezik. Ugye, amire utaltál, valóban kezdjük történetileg a New Orleans-el. Ez egy olyan zenekar, ami tulajdonképpen premier, játszottak már érdem, Budapesten egyszer, és Nagykanizsán, ahova valók, ugyanis a River Walk Jazz Band, az Farkas Norbert kiváló magyar bőgősnek a zenekara, amelyben a felesége Clotilde Bonner énekel, és Clotilde Bonnert Norbi akkor ismerte meg, amikor New Orleansben élt és dolgozott közel egy évtizedet, és a Mississippi-n egy hajón mind Clotilde, mind Norbert szerepet kapott, castingolták, egymás mellé rakták, a többi történelem szokták erre mondani, mert egymásba szerettek, és a gyerekeikkel már hazatelepültek, és itthon folytatják. Ezt a fantasztikusan autentikus, New Orleanshez méltó, de nem avit, nem öreges, nem poros zenélést, amit ott nagyon nagy, magas szinten csináltak, és sikerre vittek, hát nagyon tudom ajánlani mindenkinek, aki a jazz korábbi stílusai iránt is érdeklődik, mindannyian kiváló muzsikusok. Egy kicsit így a jazz történetre haj az is, hogy mi sem maradhatunk ki abból a sorból, hogy Miles Davisnek a centenáriumát megünnepeljük, és ezért én Pece Balást kértem meg, hogy állítson össze egy színes, nem kizárólag csak Davis lágerekből, de egy Davis omázs jellegű műsort, amiben a Tálas Áron trió fogja őt kísérni, akik hát a szakma legkeresettebb ritmus szekciója, azt lehet mondani, hiszen Tóth István, ifjabb Tóth István gitározik és bőgőzik, és Szabó Dániel Ferencobor. Úgyhogy ez egy ilyen kettős koncert, ugyanis Áronék másnap egy grúvos, tulajdonképpen egy kicsit az is Davis omázs műsort, így sokkal maibb műsort adnak, mint amikor a Davis omázs áll a központban Pece Balázsa. Hát így a fiatalok felé mozdulva az egyik legizgalmasabb koncert, amit nagyon várok, az Orbai Lilla Quintetnek a produkciója. Én nem hiszem, hogy a jazz mozaik hallgatóinak be kéne hosszan mutatni Lillát, az egyik legtehetségesebb és legegyénibb hangú magyar énekesnőről van szó, aki ráadásul nem csak énekel, hanem komplexen fogja fel a saját zenét, zongora kíséretét maga látja el sokszor, és a zeneszerzés is erősséggel. Lilláék 17-én fognak játszani, és így végig a tulajdonképpen ünnepi hét hétvégéig sok minden érdekesség van. Említettél egy hangszertalálmányt, hát ugye, ha dressre gondolok, ennek már nagy hagyománya van a magyar szaxofonosok között, de a dressnél fiatalabb magyar szaxofonos Váci Dani ugyancsak jeleskedik a hangszerfejlesztésben, ő egy egész hangszercsaládot alkotott már meg a mérnök és hangszerész társaival, és ő a glissotár nevű hangszerén fog játszani. Ez leginkább az EWI-ra, az EWI-re, tehát a szintetizátor és a szaxofon korábbi keresztezésére hasonlít, de amit Dani megvalósította, sokkal izgalmasabb, mert skála, fokozatok átmenet nélkül lehet. Tehát akár negyed hangokig, mikrohangokig lehet változtatni a hangmagasságot ezen a hát digitálisan megszólaló, de mégis valamennyire akusztikus, elektronikus hangszeren. Nagyon izgalmas koncert lesz, ráadásul Pozsár Máté és Sárvári Kovács Zsolt fogják a trióban kikerekíteni a hangzást.
0: Azt hiszem, hogy meg is fogsz erősíteni, 10 koncert lesz a Borteraszon, ugye?
1: Így van, 10 nap, minden este egy koncert. Egy kicsit úgy tekintek rá, mint a fesztivál lenne, és igyekeztem azért is az általad is kiemelt változatosságot megoldani. Ebben benne van az is, hogy a World Music is helyet kap. Ráadásul Halper Lacinak, a csodálatosan következetes gitárosnak a zenekarában. Azért mondom, hogy következetes, mert ugye ő a Hendrix, Jimi Hendrix iskolából kialakította a saját hangzását, és ennek egy újabb variációja, amikor Halper Hendrix World néven fog játszani. Ebben a quintetben ugye nem csak ez a Hendrixes, Lacira jellemző, nagyon jazzrockos, éles hangzás, hanem például Szokolai Dongó Balázs fafúvós hangszerei is ott lesznek, és ez így azért egész más, és ráadásul Horváth Áron cimbalmozni fog. Ez azt jelenti, hogy itt egy igazi World Music produkció fogja zárni az utolsó napon a koncertek során.
0: És nyitni pedig Bágyi Balázsék, ugye?
1: Így van, Bágyi Balázsék kezdik. Nekik tavaly jelent meg az új lemezük. Hát Balázs is nagyon következetesen járja ezt a zenekarvezetői working band utat, tehát ugyanazzal a felállású zenekarral éveken át csiszolja, finomítja, építi a hangzását, és ebben nagy segítségére van az első számú szólista, ugye a frontline-ból Szoszó Lakatos Sándor. De hát Olá Dezső billentyűzését, ugye itt nincs akusztikus zongora, ezért kell így említenem, és Olá Péter bőgőzését is, ehhez az építkező, hosszú folyamatokat végigvivő, komoly alkotói pályához lehet sorolni.
0: Már majdnem mindenkit emlegettünk, vagy említettünk. Kérlek, hogy egy pár szót mondja Black Tea Groupról, hogy ők hogy kerülnek hozzátok.
1: A Black Tea Group az egyik kedvencem, sok kedvencem van, körülbelül 10 a 10 zenekarból, de mondhatom, hogy az egyik kedvencem, ugyanis a idei Műpa Jazz Showcase alkalmával ők is felléptek, tehát a nagyon kemény és sok együttest kiszóró előválogatást hozták, és bekerültek a döntőbe, ugye ez már így zajlik, ez a showcase. Ugye az a menet, hogy a fesztivál, például az Empléni Fesztivál, amely külön díjat ad, vagy a Jazz Szövetség, vagy egyéb játszóhelyek, akiket meghívnak a showcase zenekarok közül, azokat leadják a szervezőknek, hogy amikor az átadásra kerül a sor a díjakat, azt úgy mindenki egymás után megkapja, így aztán nekem fogalmam sem volt arról, hogy a hosszan tárgyaló komoly szakmai zsűri kit fog választani fődíjasnak, zsűridíjasnak, a másik fődíjazó közönségdíj. A Black Tea kapta a fesztivál meghívásunkat is, meg a fődíjat is. És ez nekem nagyon nagy megerősítés, hogy a Pap Tamás vezette zenekar, az bizony nagyon, nagyon magasan kiugrott a mezőnyből. A Pap Tamás bőgős Rabocki Balázzsal és így trió formában, amiben Majsai Rolandoból régóta dolgozik, de az újabb felállásban csatlakozott hozzájuk tenorszaxofonon a még egészen fiatal, még nem is diplomázott Fehér Melissa. És ez az a különlegesség, ami szerintem a fődíjat is nekik megnyerte, hogy miközben Balázs altója egy ilyen nagyon álomi, izgalmas, erős, tényleg látomásos szólókat tud hozni, Melissa hozza a tenoron ennek a, hát nem azt mondom, hogy orgona pontját, de minden esetre az alátámasztását. választását, hiszen ez a mélyebben szóló hangszer a Melissa kezében, és ettől Melissa más felfogásban szólózik, és másképp építi fel az improvizációit, de ez a kontraszt és négyüknek az együttjátéka az nagyon figyelemre méltó, biztos, hogy sokra fogják vinni, nem csak a showkéz lesz a egyik ilyen elismerésük, amit a vitrínbe tehetnek.
0: A Borterasz további eseményeiről Cipernowski Kornélt még kérdezem. Ha te is beleegyezel, akkor hallgassunk valamit a Tálas Áron trióval addig.

0: Az Empléni Fesztivál keretén belül a Borteraszon kiváló jazz programok lesznek augusztus 13-ától 23-áig, továbbra is Cipernovszky Kornélt, a Borterasz házigazdáját kérdezem. Nagyon sok mindenről esett szó, kérlek, hogy folytassuk, aki még eddig nem került szóba, 10 koncertről van szó.
1: Igen, van egy olyan szintén a jazz történetből kiinduló, de fantasztikusan aktuálissá és élővé a zenét tevő produkció, amit még nem említettünk, Kanizsa Gina Vocalese produkciója, amiben a segítségére a csodálatos Cseke Gábor minden énekes zongora kísérő álma, Sárkány Sándor és Richter Ambus fognak vele muzsikálni. Ugye ez a Vocalese, gondolom sok rajongónak ismerős, ez azt jelenti, hogy a jazz történet híres, általában lemezen rögzített szólóiból egy részt, tehát egy konkrét szólót, improvizációt az énekes kiválaszt, ahhoz vagy maga, vagy más szöveget ír, és azt hangról hangra elénekli. Tehát ez egy ördöngősen nehéz dolog, ha az ember belegondol, tenor szaxofontól kezdve sokféle szólót írták már át így, vagy énekegyüttesre, vagy szólóénekre. Hát Kanizsa Gina szerintem mindenki ismeri a szólóénekesi pályája mellett. Régóta tagja a Jazzationnek, és ott is pompásan improvizál. Ezt most szólóban fogja megtenni, tehát csupa olyan klasszikus vokalizációs szám fog felhangozni, amit ismerünk a John Hendrix-től, ismerünk a Manhattan Transfer-től, akár, hiszen a Jazzation volt például a Real Groupnál is műhelyen, Svédországban lehet, hogy Real Groupos feldolgozás is föl fog csendülni, de az a lényeg, hogy ezt a feladatot most Gina egyedül énekli, tehát egyedül fog vokalizálni ezekre a számokra.
0: Gina már beszámolt nekünk erről a koncertről egy másik alkalommal, vagy erről a sorozatról, a legismertebb ilyen feldolgozás az a Négy Gangster.
1: Így van.
0: Még azért van egy fontos kérdésem, hogy a ingyenes programsorozatról van szó, és nem tudom, hogy a hallgatóink jártak-e már a Borteraszon Zemplénben. Problémát okoz-e, hogyha mondjuk esik?
1: Nem. Azt kell mondjam, hogy nem csak azért, mert természetesen színpad fedett, hanem mert a Borterasznak a helyszíne a Szent Erzsébet templom és a Pataki vár között, tehát Sárospatakon, a belső történelmi részen, az olyan, hogy ott fák és a parkos részekben, ha tényleg annyira durva lenne az eső, meg lehet húzódni, de volt már olyan, az utolsó tavalyi fesztivál záró koncertje, az úgy indult, hogy Bolba Éva bekészített 4 vagy 5 esős nótát, mert egész nap esett, mire elkezdte, addigra már abba hagyta.
0: Köszönöm Cipernovszky Kornélnak. Én nem tudom, hogy maradt-e ki valaki, de a biztonság kedvéért elsorolom, hogy a Bágyi Balázs kvártet nyitja tehát az eseménysort, aztán a River Vogue Jazz Band is érkezik, a Cumo Gypsy Dreams, Orbai Lilla kvintetjével, Kanizsa Gina a Vocalese-zel, aztán a Black Tea Group szintén szóba került már, Pece Balázs trombitás kvártetjével, Tálas Áron triójával érkezik, Váci Dániel muzsikustársaival, Alper László pedig szintén különleges formációban. Nem tudom, hogy volt-e olyan, akiről nem beszéltél bővebben.
1: Azt hiszem, hogy mindenkiről szó volt. Esetleg még azt szívesen elmondanám, hogy én milyen számot választok, hogyha én választhatok.
0: Nagyon szépen köszönöm, megelőztél.
1: Jó, tehát egy hangszeres együttest választottam, éppen a The Black Tea Groupot, azért, mert a MIPA produkciójukon elhangzott a Sisyphus című számuk. Erősen gondolom, hogy ez a nagyon jó szerzemény, ez hozzájárult az ő sikerükhöz a versenyen, és ezt, ha jól emlékszem, ezt Papp Tamás szerzeményeként halljuk, de biztos, hogy az egyéni improvizációk miatt érdemes meghallgatni.

0: Egy teljesen új kezdeményezésről adunk hírt a folytatásban. Maradunk még a Balaton környékén, a festői szépségű Szent Donát kápolnánál lesz az esemény. Szűcs Anett igaz sajtóreferense számol be nekünk a programról.
1: Augusztus 14-én pénteken este először szervezzük meg itt Igalban az Igal Kápolna Jazz Hess nevű rendezvényünket. A kaponyítása az délután 17:30 történik meg, ezt követően 6 órától a helyi plébános Süle Lajos esperes úr fog majd egy áldást mondani magára a fesztiválra, majd 17:00-től kezdődik a koncert sorozat. Elsőként a Tuner Retro Band fog majd színpadra lépni. Róluk azt kell tudni, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek kissé feledésbe merült slágereit jazzesítik meg, ők majd ezzel fogják szórakoztatni a közönséget. Ezt követően nagyjából 8:30-9 körül fog majd színpadon lenni a Proli Jazz Quartet, akik a jazz zene egy különleges válfajával fogják majd szórakoztatni a közönséget, végül pedig Iván Szandra, fonogram díjas, énekes, zongorista, dalszerző fog majd színpadon lenni. Ez fontos megjegyezni, hogy a koncertek, illetve a rendezvény nem magában a kápolnában lesz, hiszen ez egy nagyon kicsi kápolna, és tervünk az, hogy a kápolnához tartozó, mint egy hektáros területen fognak majd a koncertek lezajlani, illetve itt lehet majd helyi vállalkozóktól kézműves termékeket vásárolni, legyen akár szó ételről, italról, vagy akár piknikkosáról, hiszen ezzel is készülünk. A kápolna egyébként nyitva lesz, tehát be lehet menni, meg lehet nézni, de amint mondtam, ez egy nagyon kis terület ahhoz, hogy bármilyen zenei, vagy bármilyen fesztivál rendezvényt ebben megtartsunk.
0: Igal egyik nevezetessége a fürdő mellett a Szent Donát kápolna, de ezek szerint szabadtéri rendezvényre kell készülni.
1: Így van, igen. Meg szeretnénk megtölteni a kápolnához tartozó nagy területet élettel. Itt fogjuk majd a színpadot felállítani, egyébként már hónapok óta zajlanak az előkészületek, csütörtök kora hajnaltól fogjuk már magát a helyszínt építeni, úgyhogy igen, egy kültéri, szabadtéri rendezvényre kell készülni. Igyekszünk egyébként hangulatossá tenni magát a helyszínt, fényfűzérekkel, különböző világításokkal, illetve ami, hogyha elmondhatom, egy nagyon kis különlegességnek számít, hogy egy helyi kosárfonó néni, Kati néni jóvoltából piknikkosarak is majd a vendégek rendelkezésére áll, és ezekben gyékényt, plédet, egy üveg helyi termelői bort, illetve 2 poharat is igénybe vehetnek majd az érkezők. Azért is Hess a rendezvény neve, mert hogy az a célunk, hogy egy kicsit mindenki kikapcsolódjon, bontsunk egy üveg bort, feküdjünk le a fűbe, egy gyékényre, egy plédre, élvezzük a zenét, a kilátást. Amit még fontosnak tartok, ugye említettem, hogy igyekeztünk a rendezvényre olyan helyi, illetve a szűk környezetünkben lévő kis vállalkozókat meghívni, akik képviselik Igalt. Tehát kézbűves lepények, hússal töltött lepények, vagy éppen vegetáriánus lepényeket lehet majd kapni. Helyi borász fogja a borait kínálni, elsősorban rozét, illetve fehér száraz borra kell itt gondolni, de lehet majd kapni Kaposvárról származó pálinka készítő mester pálinkáit is, tehát azokat is meg lehet majd kóstolni. Lesz a szomszédos településről számtalanféle kürtös kalács is, amit itt helyben fognak majd sütni, és Kati néni, a kosárfonó néni pedig egy igazi kuriózumnak számít, hiszen ma már kézzel készített, kézzel font kosarakat azt hiszem, hogy csak elvétve lehet kapni, és ő erre a rendezvényre külön alkotott ezekből a kosarakból.
0: Van-e terv a folytatásra? Ez a mostani sikerétől függ?
1: Én bízom benne, hogy sikeres lesz a fesztivál, annak ellenére, hogy csak személyesen vagy telefonon lehet nálunk jegyet venni, vagy a helyszínen, az ország másik feléből is kerestek meg. Tehát Debrecenből, Szegedről, Budapestről és Győrből is van olyan baráti társaság, akik telefonon foglaltak jegyet. Én bízom benne, hogy sikeres lesz a fesztivál, és ennek tükrében szeretnénk jövőre fejleszteni, egy külön honlapot szeretnénk létrehozni, illetve nyilván az online jegyvásárlást is előnyben részesítjük, tehát szeretnénk ezt is bevezetni jövőre, hogy minél könnyebben, minél kényelmesebben elérhetőek legyenek ezek a jegyek.
0: Sok sikert a tervek megvalósításához, választanod kell egy fellépőt, aki most pénteken fellép a Jazz Hessen.
1: Jó, én Iván Szandrát választanám, és egy nagyon-nagyon-nagyon kedves kis nyári sláger, kis könnyed, a Tip Tip Song.
0: Pénteken kezdődik tehát a jazzhez délután az Igali Szent Donát kápolnánál.

0: Szentesen volt tavaly év végén a Szendőfi Péter vezette Fúzió Group lemezbemutató koncertje. Idén nyáron több helyszínen is turnéznak az új lemezzel. Pécset például holnap lépnek fel 21 órától a Zsolnai negyed Pirográni udvarán, majd Pannonhalmán pénteken adnak koncertet este 7-től a Pannonhalmi Főapátság Arborétum és Gyógynövénykertben, ugyanis idén 20 éves jubileumát ünnepli a Pannonhalmi Jazz nyár. A programban fellép még a Jambalaya feat. Zolbert is. Szendőfi Pétert még a lemez megjelenése idején kérdezte Weitz Gábor.
1: Megjelent a Fúzió Group 9. albuma New Visions címmel. 9 az már szerintem egy jazz group életében egy hatalmas szám.
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen több mint 30 éve működik a zenekar, és töretlenül működik. Nagyon büszkék vagyunk erre az új albumra is, ami még friss és ropogós, hiszen decemberben jelent meg. Az összevettük fel, és nagyon nagy várakozásokkal nézünk a 2026-os év elé, mert a tervek szerint országosan sok lemezbemutató koncertünk lesz.
1: Van egy vendégetek is, Kertész Erika énekesnő személyében, és úgy tudom, hogy ez az első ilyen vokális album, legalábbis ahol ennyi vokális szám szerepel, és 24 óta dolgoztok együtt Erikával. Hogyan jött ez a munkakapcsolat?
2: Voltak éppen az Erikával, én korábban már sokat dolgoztam, hiszen neki volt egy zenekara, ahol közel 15 évig együtt játszottunk. Más projektekbe is hívtam már őt, hiszen nagyon szeretem, hogy énekel, egy fantasztikus énekesnő. Az, hogy került velünk kapcsolatba zeneileg a zenekarral, az voltak éppen teljesen véletlen alakult, ugyanis ugye a Fúzió Group alapvetően egy instrumentális zenekar, és elég nehéz témákat szoktam írni, meg azokat szoktuk eljátszani, amik aztán rengeteg improvizációval kapcsolódnak össze. De teljesen véletlen az, hogy én elkezdtem csak hobbiból magamnak egy-két olyan korábban instrumentális számra angol szöveget írni, csak a magam szórakoztatására gyakorlatilag, aminek aztán később az lett az eredménye, hogy tovább gondoltam ezt, és arra gondoltam, hogy végülis miért ne próbáljuk ezt ki, miért ne vegyük fel ezt, vagy miért ne hallgassuk meg ezt, hogy szól. Már csak azért is, mert ez elég kuriózum. Ebben a zenében nem nagyon szoktak ilyen énekelni, főleg ilyen instrumentális témákat elénekelni angol szöveggel, ez egy kicsit új, meg speciális dolog. És aztán csináltunk egy hangfelvételt, függetlenül lemeztől, és ez tök jól működött. És akkor arra gondoltunk, hogy még ennek a lemeznek a megjelenése előtt, hogy pár ilyen számot én megcsinálok, és hívjuk el az Erikát, és legyen egy pár olyan koncert, ahol ő lesz az énekesnő, mint meghívott különleges vendég. És ez olyannyira jól sikerült, a zenekar is nagyon szeret vele dolgozni, ő is nagyon szeret a zenekart, hogy aztán én úgy döntöttem, hogy a következő albumon legyen ő rajta, mint vendég, és az albumon lévő számoknak az énekes szerzeményeit már úgy írtam meg egyébként, hogy tudtam, hogy ő fog benne énekelni. Ettől függetlenül ilyen instrumentális jellegű témák azok is, vagy nagyrészt azok, de nagyon szeretjük ezt, és ettől azt gondolom, hogy nagyon különleges ez a kollaboráció vele.
1: Akkor jól értem, hogy a szövegeket is te írod.
2: Így van, igen, igen.
1: És milyen témában írod ezeket a szövegeket?
2: Hú, ez teljesen változó. Van olyan, ami fiktív sztori, vannak megtörtént események is nyilván. Teljesen változó ez a dolog. Mint ahogy általában egy dalszövegíró szerintem teljesen változatos témákban ír, tehát nem csak egyféle, tehát nem csak szerelmi, vagy csak utopisztikus, vagy csak fantázia, vagy csak valami kitalált sztori, hanem ezekből mindegyik szerepel ezen az albumon. És ugyanúgy, ahogy zenét is, ahogy írok, az különböző hangulatokat tartalmaz egy-egy szerzemény, a szövegek is így vannak, hogy különböző hangulatokat sugallnak. Nyilván a szövegnek a mondani valója az valamennyire behatárolja a dolgokat, tehát adott zenei hangulatú dologhoz adott hangulatú szöveget írok. Tehát ezeknek össze kell kapcsolódniuk, mert különben osztályidegen lesz a szöveg a zenéhez, vagy csak egy ilyen alibi lenne, azt meg nem akartam, hanem ha már ilyen, akkor úgy gondoltam, hogy olyan szöveg legyen, ami csatlakozik a zenéhez.
1: Bár már nagyon régóta együtt van a zenekar, mégis mondjuk el a hallgatóinknak, hogy kik alkotják a Fúzió Groupot.
2: Elek István szakszofonozik, mint a korábbi albumokon is, szoprán és tenor szakszofon. Kormos Janó a gitáros, aki alapítottak, tehát vele a kezdetek kezdetétől játszunk együtt. Szúna Péter a basszusgitáros, Horváth János a billentyűsünk, ő egy új fiú abból a szempontból, hogy ezen az albumon van először velünk, de nagyon szeretünk vele dolgozni, és egy fantasztikus zongorista és billentyűs, és én dobolok, tehát ez maga a Fúzió Group.
0: Szendőfi Pétert hallottuk, Pécsett, tehát holnap lépnek fel 21 órától a Zsolnai negyed Pirográni udvarán, majd Pannonhalmán pénteken adnak koncertet este 7-től a 20 éves jubileumát ünneplő Pannonhalmi Jazz nyár keretében. Most pedig szóljon a New Visions albumukról egy téma.

Csupa vidéken rendezett programsorozatról esett szó a mai adásunkban. Nézzük a pesti helyszíneket, jelesül először a Budapest Jazz Clubot. Holnap fiatal muzsikusokat várnak 20 órától a színpadra, a Pécs Lóránd Kvartett lép fel. A formáció az idei évben a MIPA Jazz Showcase közönségdíjában részesült, emellett több külön díjat is nyert. A Refraction zenekar Serei Dániel Artisius díjas dobos első saját projektje, amellett, hogy feszegeti a műfaji határokat és keveri a különféle zenei irányzatokat a formáció, elsősorban a mindennapi szépség és harmónia zenei megjelenítésére fókuszálnak. Pénteken 20 órától kezdődik a koncertjük az Opusban. Ugyanott szombaton The Legacy of Native Sense, ez a formáció a Zeneakadémia falai között létrejött duó, amely Chick Corea és Gary Burton közös zenei világából merít inspirációt. Szigeti Mátyás vibrafonos és Horváth Szabolcs zongorista szórakoztatja majd a közönséget. Jövő szerdán pedig a Cakó Virág Kvartett vendége Cselik Gábor lesz 19-én a BMC-ben este 8-tól. Szalai Gábor és Bende Zsolt duója pedig most pénteken este 8:30-tól a Budapest Jazz Clubban lép fel. És még egy esemény fér bele a mai jazz mozaikba. Augusztus 16-án vasárnap Hot Jazz Band és a Nyughatatlan koncertezik Budapesten a Kubuci kertben. Vendégek Légrádi Péter, The Riverside Soul. Hallgassunk befejezésképp Budapest Ragtime Band felvételt. Köszönöm a figyelmüket, a mai adás szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: az Ocsovai Damján trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terepelő készítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Románia megkezdte a csernovodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A szakemberek szerint a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre és a lakosságra nem jelent veszélyt. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. A kanadai technológiából épült erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett. A kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerinti termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és a kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszullétek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedolgozták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszullétről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Híreink végén az időjárásról. Országszerte derült az ég, délután mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, délután 27-32, este 14-18 fok valószínű. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a dán jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert Trió koncertje hallható.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy az improvizáció, meg az önkifejezés, meg azok a dolgok, amik ott real-time történnek, azok mindig csodák, és ez valóban egy alkotó eleme a jazznek, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember merjen kibontakozni, és merje azokat az ötleteket értékelni, amik a sajátjai, mert találkozom egyébként így a tanításom során is, mert tanítok is zeneiskolában, olyan gyerekekkel, akik hoznak egy saját ötletet, de látom, hogy úgy picit szégyellősebben adják elő, vagy hogy mondom, hogy figyelj, mutasd meg, és akkor eljátsz, és nagyon klassz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert Trió koncertje hallható.
2: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel, pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha megkérdeznék, hogy egy lakatlan szigetre melyik lemezt vinném, akkor valószínű az a Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans lenne. Egyszerűen mindig fel lehet fedezni új dolgokat a játékában, úgyhogy közben látszólag egyszerű dolgokat játszik. Keith Jarrett számomra egy felülről jövő áramlat, nem tudom, hogy ő mennyire hívő, de a zene egyszerűen átfolyik rajta, és a hangszer az abszolút a kezének a meghosszabbítása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrián Kvartett koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintett koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ocsovai Damján trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, a rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínen készített videóban megmutatta azt a bárkát, amelyet elsüllyesztenek, valamint beszámolt a fenék küszöb építésének munkálatairól, amely várhatóan 30 napig tart majd. A kormányfő közölte azt is, a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett. A kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. A sérültek közül többet kórházba vittek. Kigyulladt egy turistahajó a török rivérán, az ország délnyugat részén lévő Fétie városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták. Az utasok állampolgárságát egyelőre nem közölték. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelt el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszer támogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt helyezhessenek a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Ulá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny, vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel, pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár Nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én egy elég későn érő típus vagyok, én azt gondolom. Tehát, hogy így vidéki gyerekként nem zenész családba születve, elég későn jött ez az egész, valahogy beszűrem lett az életemben, aztán egyre erősebb lett a tinédzser koromban, de nem azt a klasszikus utat jártam, hogy akkor a gyereket 6-7 évesen beiratjuk a zeneiskolába, és akkor az egész család nyomja. Nekem egy teljesen másik utam van. Lehet, hogy ez is hozzá segített ahhoz, hogy önálló karriert építsek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár Nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert Trió koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez egy olyan dolog, ami minden embernek a sajátja, teljesen egy egyedi kép és egy egyedi hang, és ezt nem lehet kijelöltetni, hogy na most én kialakítom a saját stílusom, hanem ez egy olyan dolog, amit szerintem fejleszteni lehet, szinten is lehet tartani, de jó esetben fejleszteni lehet, de az ember azt fogja fejleszteni, amivel a világra jött. Szóval, ha én azt mondom, hogy megtalálom a saját hangom szó szerint, akkor az itt van, rezeg a hangom, a hangszálaim által, és ezt fejleszthetem, gyakorolhatok vele, de nem fogom tudni megváltoztatni, és főleg nem fogom tudni kicserélni a hangomat mondjuk Johnny Depp hangjára, mert ez az én hangom, az meg az ő hangja. És a jazzben ez azért érdekes, mert amikor az ember mondjuk transzkripciókat tanul, más jazzzenészek inspirálják, az egy szuper dolog, ugyanakkor, hogyha elkezdek valaki mást utánozni, akkor az nem biztos, hogy az én hangomnak a legjobban áll.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ocsovai Damján trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötves Ádin. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati sajtótájékoztatón. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelődek kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Elnök helyettest választotta az Alkotmánybíróság. Dr. Cine Ágnes szeptember 1-től a testület új elnökének megválasztásáig biztosítja a működést a Polt Péter távozása miatti átmeneti időszakban. Cine Ágnes 2014 óta alkotmánybíró, 12 éves mandátuma idén novemberben jár le. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében a 70 évnél idősebb alkotmánybírók elvesztik mandátumukat. Idén ezért 5 alkotmánybíró pótlásáról kell dönteni az országgyűlésnek. Július végén a Tisza párt előttjét, Szonnevent Pált a testület tagjává választották. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter, hogy a lengyelországi Zabrzében támadás érte a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját a ma esti mérkőzés előtt. Az incidensben egy magyar drukker csonttörést szenvedett, a város kórházában kezelik. A tárcavezető közölte, az ügyben telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával, valamint a meccs előtt és után Magyarországról kivezényelt rendőrök segítik lengyel kollégáik munkáját. A Górnyék Zabrze Ferencváros Európa Liga selejtező 19 órakor kezdődik. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, szerb kereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra, a jármű vezetője megsérült. A hatóságok 7 embert őrizetbe vettek. Idehaza több mint 10 hektárnyi erdő, fenyves és akácos, valamint 5 hektárnyi száraz fű ég Ózdon. 4 település tűzoltói küzdenek a lángokkal, korábban az út Ózdhoz közeli Arlón gyulladt ki a bozótos és a száraz fű nagy területen. A tűz lakóházakat is veszélyeztetett, ott már eloltották a lángokat. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős dúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel, pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Ocsovai Damján trió koncertje hallható, majd ezt követően Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében az Ochovai Damján Trió koncertje hallható. Közreműködik Heilig Tamás és Boros Levente.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Ochovai Damján trió koncertjét hallották. Közreműködött Heilig Tamás és Boros Levente. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2022. október 15-én.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében. Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható. Közreműködik Erdélyi László, Tóth Sándor, Horányi Sándor és Ramkó János, valamint Torma Rudolf és Pecek Lakatos András.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Pege Aladár nagybőgő koncertjét, majd a Szakcsillakatos Róbert trió koncertjét hallották. Közreműködött Erdélyi László, Tóth Sándor, Horányi Sándor és Ramkó János, valamint Torma Rudolf és Pecek Lakatos András. A felvételek a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek 1998. február 28-án és 1997. augusztus 9-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Kapcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Watch me, brother.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.